0: Jangan marayu.
1: Stop marmara. Wait, stop marmara.
0: Jangan marayu.
1: Stop bakugara.